sevginsiz. Kechirgin meni, kechirgin meni, hozircha ozor yetkazgan bo'lsam gar nozik qalbingga.